90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Let the dogs out.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A külföldiek hajtották a hazai turizmus bővülését tavaly, megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Egyre melegszik az idő, néhol 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 000 diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté törte a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik neki vágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméztermet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár. Nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos harmadik helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív, digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja Duna Online. Félelmetesen realisztikus bemutatót tartott a Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete. A kéklámpás szervekkel közösen a székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola diákjainak. A baleseti szituáció szerint két autó ütközött össze, melybe beszorultak a sérültek. A sérülteket a Bugát Pál technikum diákjai játszották el, akik szintén élethűen alakították a pánikba esetteket, a fájdalmakkal küzdő bajba jutottakat. A bemutató után lehetőség volt a diákoknak kérdezni a kéklámpás szervek képviselőitől, beszámoló a FEOL oldalán. Hatalmas érdeklődés mellett megnyitották a legújabb időszaki kiállítást a dunaújvárosi Intercisza Múzeumban. Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa, Tubáné, Berecki, Izabella alkotók alkotásai láthatók. A kiállítás megnyitotta Palkovics Katalin, és a kiállítás megnyitó ünnepségen fellépett Beke Beáta és Németh Irma. Mindhárman bebizonyították, hogy az álmoknak nincsen lejárati idejük, mindhárman bizonyították, hogy a tehetséget nem birtokolni kell, hanem megmutatni, és mindhárman arra tanítanak bennünket, hogy az alkotás nem csupán képek létrehozása, hanem a lélek gazdagodása. A kiállítás címe Ecsettel üzenünk, mely megtekinthető szeptember 30-áig a múzeum látogatás idejében 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombatonként 14 és 18 óra között. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik, K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással, versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek, és újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Új ingyenes pszichológiai támogató csoport indul emlő daganattal küzdő nők számára a dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban. A daganatos betegséggel való küzdelem nem csak testi, de rendkívül jelentős lelki megpróbáltatás is. A kórházban hamarosan elindul a Chloe program, amely tudományosan megalapozott, struktúrált pszichológiai támogatást nyújt a résztvevőknek. A foglalkozások során kiemelt figyelmet fordítanak az érzelmi szükségletekre és a belső erőforrások mozgósítására. Olyan 18 és 60 év közötti hölgyeket várnak, akik emlődaganat miatt jelenleg hormonkezelés alatt állnak. 10 alkalommal, heti egyszer 2 óra a találkozás ideje. Személyes vagy online részvétel a jelentkezők igényei és az érdeklődés függvényében. Az indulás ősszel lesz, folyamatosan indulnak majd az új csoportok. A programon való részvétel ingyenes, a csoport vezetője pedig Langner Lívia pszichológus, klinikai szakpszichológus jelölt. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Réczilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Közölték azt is, hogy az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra, írja Duna Online. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Rátszalmási út felújítási beruházás. Július 11-én megkezdődött a Kulcsi út műszaki átadása. A helyszínen jelen voltak a kivitelező cégek képviselői, az önkormányzat szakembere, valamint a beruházás műszaki ellenőre is. A műszaki átadás folyamatában a következő 30 nap során az érintettek észrevételeket tehetnek, sor kerülhet az esetleges hibák javítására, valamint az elkészült munka minősítésére is. A főutcai szakaszon eközben tovább folytatódnak a munkálatok, amelyek esetében várhatóan július elején kezdődhet meg a műszaki átadás, számol be a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassz el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról, azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyi azonosító igazolványt kell igényelniük. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, azok a Fejér vármegyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Itt Fejér vármegyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy új funkcióval bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok a hét közepén, június 17, szerda, az év 168. napja, Alida Laura névnap, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Hétvégén itt az év legrövidebb éjszakája, akkor és addig is, és most is az ezredforduló legjobb dalaival telik a nyár. Mindjárt az Allianz Ethnic jön, zenél a Maroon 5, de csak Pink után, Don't Let Me Get Me, 10 perccel múlt 6 óra. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék a francia, Allianz Ethnic után az amerikai Maroon 5 érkezik, és 1885-ben ezen a napon Franciaországból megérkezett Amerikába, New Yorkba a Szabadság szobor. Francia, amerikai kéz a kézben, és egymást váltva, így telik a szerda reggel a következő percekben, jön a Makes Me Wonder a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szép napot kívánok a Bon Jovival együtt. Mindjárt a hírek után ők is hozzáteszik a magukét. Have a nice day! Have a nice day! Nice lesz, de azért északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, aztán holnap után beköszönt a kánikula, sokkal szárazabb, melegebb és csapadékmentesebb idő jön, azért egy-egy futózápor akkor is benne lesz a pakliban, de kisebb eséllyel, mint ma. Mindjárt friss hírek, aztán zenélünk tovább, rögtön 6:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon, június 20-a és 27-e között. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd. A műfaj kiemelkedő külföldi, mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasari Galériában, a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában rendezik meg. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, a

0: Aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt, a csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset 4. áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség Split közelében történt. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott. 3 a helyszínen életüket vesztették, 4 megsérültek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos 3. helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív, digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja Duna Online. Hatalmas érdeklődés mellett megnyitották a legújabb időszaki kiállítást a dunaújvárosi Intercisza Múzeumban. Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa, Tubáné, Berecki, Izabella alkotók alkotásai láthatók. A kiállítás megnyitotta Palkovics Katalin, és a kiállítás megnyitó ünnepségen fellépett Beke Beáta és Németh Irma. Mindhárman bebizonyították, hogy az álmoknak nincsen lejárati idejük, mindhárman bizonyították, hogy a tehetséget nem birtokolni kell, hanem megmutatni, és mindhárman arra tanítanak bennünket, hogy az alkotás nem csupán képek létrehozása, hanem a lélek gazdagodása. A kiállítás címe Ecsettel üzenünk, mely megtekinthető szeptember 30-áig, a múzeum látogatás idejében 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombatonként 14 és 18 óra között. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik, K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással, versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek, és újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok környezetében erős viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hét közepén több felhő zavarhatja a napsütést, és keleten, észak-keleten zápor, zivatar sem kizárt. 25-31 fok között alakul a maximum, aztán holnap már 27-32 fokos nyári melegre lehet készülni. A nyugati határ mentén futó záporral, esetleg zivatarral, de egyre inkább a napsütés és a kánikuláé lesz a főszerep. Pénteken már 30-35 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Brandytől a What About Us.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Dogchild. Big Rocker.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, úgyhogy jöjjenek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például Ákostól. Vagy a Soul Searchertől. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejt.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos harmadik helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív, digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja Duna Online. Félelmetesen realisztikus bemutatót tartott a Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete. A kék lámpás szervekkel közösen a székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola diákjainak. A baleseti szituáció szerint két autó ütközött össze, melybe beszorultak a sérültek. A sérülteket a Bugát Pál technikum diákjai játszották el, akik szintén élethűen alakították a pánikba esetteket, a fájdalmakkal küzdő bajba jutottakat. A bemutató után lehetőség volt a diákoknak kérdezni a kéklámpás szervek képviselőitől, beszámoló a FEOL oldalán. Hatalmas érdeklődés mellett megnyitották a legújabb időszaki kiállítást a Dunaújvárosi Intercisza Múzeumban. Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa, Tubáné, Berecki, Izabella alkotók alkotásai láthatók. A kiállítás megnyitotta Palkovics Katalin, és a kiállítás megnyitó ünnepségen fellépett Beke Beáta és Németh Irma. Mindhárman bebizonyították, hogy az álmoknak nincsen lejárati idejük, mindhárman bizonyították, hogy a tehetséget nem birtokolni kell, hanem megmutatni, és mindhárman arra tanítanak bennünket, hogy az alkotás nem csupán képek létrehozása, hanem a lélek gazdagodása. A kiállítás címe Ecsettel üzenünk, mely megtekinthető szeptember 30-áig a múzeum látogatás idejében 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombatonként 14 és 18 óra között. Itt Fejér vármegyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok környezetében erős viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén, június 17, Alida Laura napja, 7 óra elmúlt, meg Sam Levente vagyok. A Kings of Leon, Zuz Máris, Use Somebody, aztán nem sokára a Savage Garden és a Planet Funk egy-egy dala is hallható. Aki dugott balesetet lát, névnapos szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon. 20-as, 55-55, 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 17-én a sivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapján. Már a 90-es években felismerték, hogy az elsivatagosodás a világ egyik legnagyobb környezetvédelmi problémája. 94. június 17-én több mint 100 ország fogadta el az ENSZ által kezdeményezett egyezményt, amelynek fő célja az volt, hogy a fejlett országok osszák meg az elsivatagosodás elleni technológiákat és tudást, valamint támogassanak képzési programokat a fejlődő országok számára. És ha sivatag, akkor napsütés, mi pedig üldözzük a napot a Planet Funk-kal Chase the Sun a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön 7:30, jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentéssel előjáróban annyit. Keleten, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, 27-31 fok között alakul a maximum. Holnaptól, de főleg péntektől jön a kánikula, pénteken már 30-35 fok lesz. Részletek mindjárt, aztán Christina Aguilera és a Genie in a Bottle folyt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban, abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét, egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon június 20-a és 27-e között. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd. A műfaj kiemelkedő külföldi, mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József

0: Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasari galériában, a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi galériában rendezik meg. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt 1 év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a mutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset 4. áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség Split közelében történt. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott. 3 a helyszínen életüket vesztették, 4 megsérültek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos 3. helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív, digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja a Duna Online. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik, K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással, versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek, és újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jó, ha tudják a Fejérvár megyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassz el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet vásárolni a jegyet a Fejérvár megyei utasoknak is. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten észak-keleten több helyen kialakulhat zápor-zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok környezetében erős viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 2026. június 17-én szerdán. Alida Laura napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 189 éve ezen a napon elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát. 1943-ban a mai napon született Barry Manilow, Emmy, Tony és Grammy díjas ikon, aki évtizedek óta tölti meg a Las Vegas-i színpadokat, és többek között ezt a dalt köszönhetjük neki. 1994-ben ezen a napon történt az évszázad autós üldözése, egész Amerika a képernyőkre tapadt, amikor a rendőrség élőadásban csigatempóban követte a gyilkossággal vádolt O.J. Simpsont és az ő fehér Ford Bronco-ját a Los Angeles-i autópályán. Közel 95 millióan nézték élőben, még az NBA döntő közvetítését is megszakították miatta. 1980-ban a mai napon született Venus Williams, amerikai teniszezőnő, és 1987. június 17 megszületett Kendrick Lamar, a modern hip-hop egyik legnagyobb hatású zsenie. No more please stop, no more hashtag booed up screenshots, no more tryna make me jealous on your birthday, you know just how. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos harmadik helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív, digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja a Duna Online. Új ingyenes pszichológiai támogató csoport indul emlődaganattal küzdő nők számára a dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban. A daganatos betegséggel való küzdelem nem csak testi, de rendkívül jelentős lelki megpróbáltatás is. A kórházban hamarosan elindul a Chloe program, amely tudományosan megalapozott struktúrált pszichológiai támogatást nyújt a résztvevőknek. A foglalkozások során kiemelt figyelmet fordítanak az érzelmi szükségletekre és a belső erőforrások mozgósítására. Olyan 18 és 60 év közötti hölgyeket várnak, akik emlődaganat miatt jelenleg hormonkezelés alatt állnak. 10 alkalommal, heti egyszer 2 óra a találkozás ideje, személyes vagy online részvétel a jelentkezők igényei és az érdeklődés függvényében. Az indulás ősszel lesz, folyamatosan indulnak majd az új csoportok. A programon való részvétel ingyenes, a csoport vezetője pedig Langner Lívia, pszichológus, klinikai szakpszichológus jelölt. Itt Fejérvár megyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, zivatarok környezetében erős viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Igazi nyári zenék Diana King-től, Shy Guy Cisco-tól a Tong Song, az órát pedig Lionel Lewis indítja. 3 perccel múlt 8 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést a Best FM-mel. Június 17-e szerda van, Alidák, Laurák, nekik sok boldog névnapot kívánok, és istenéltesse a szülinaposokat is. Max Szemlevente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy fokkal nyugisabb a szerda reggel, mint például a tegnapi a közlekedés szempontjából. Nem tudok balesetről, és különösebben nagy dugó sincs. A szokásos az M1-es Budapest felé Szárliget és az M0-es csomópont között az erős forgalom miatt szakaszosan torlódik, lassul. Ha van közlekedési info, várom a 0620 55 55 155-re, és ha már szóba került a nyugis reggel, így is megyünk tovább egy kis reggi beütésű popzene Sean Paultól és Sashától I'm Still In Love a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a meleg a hét közepén, ma már nagyon-nagyon közel leszünk a 30 fokhoz, holnap már át is léphetjük majd. Az érkező kánikula előtt viszont még záporok, zivatarok hűsíthetik a levegőt. Részletes időjárás jelentés mindjárt. Rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után a Simply Red zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban, abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét, egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazz vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Az egykori kivégzőhelyet bemutató fogháztúra és különleges ritka római aranyérmék is várják idén a múzeumok éjszakájának látogatóit Nagykanizsán. Idén a korábbinál több helyszínen számos olyan programot kínálnak, amelyet szeretnék megmutatni a város értékeit, amelyek a hétköznapokban nem nagyon láthatók. A múzeum főúti épülete lesz a központi helyszín.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek.

0: Döntőbbek köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos harmadik helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja Duna Online. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik. K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással. Versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek. És újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet vásárolni a jegyet a Fejérvár megyei utasoknak is. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok környezetében erős viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. 0620-55-55-155-ös számunkra. Azt írta valaki, dugó az M7-esen az 51-estől Székesfehérvár felé, az 54-esnél korlátot cserélnek. Köszönjük szépen, jó utat, és sajnos itt még nincs vége. Egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-áson, az M6-os csomópontja előtt az M5-ös felé vezető oldalon. A lassítósávon tessék figyelni, és a kamion mögötti törmelékre is 2-3 kilométeres a torlódás. És autó, illetve tréler ütközött az 5-ös főút Dabasi szakaszán, a 39-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk még egyszer 0620-55-55-155. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, így megy tovább a szerda reggel a Besten.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceink maradtak, 9 óráig jönnek a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék, például a Shakedown-tól. Vagy a Bell Hello-tól.

0: Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 5555 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos harmadik helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív, digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja Duna Online. Hatalmas érdeklődés mellett megnyitották a legújabb időszaki kiállítást a dunaújvárosi Intercisza Múzeumban. Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa, Tubáné, Berecki, Izabella alkotók alkotásai láthatók. A kiállítás megnyitotta Palkovics Katalin, és a kiállítás megnyitó ünnepségen fellépett Beke Beáta és Németh Irma. Mindhárman bebizonyították, hogy az álmoknak nincsen lejárati idejük, mindhárman bizonyították, hogy a tehetséget nem birtokolni kell, hanem megmutatni, és mindhárman arra tanítanak bennünket, hogy az alkotás nem csupán képek létrehozása, hanem a lélek gazdagodása. A kiállítás címe Ecsettel üzenünk, mely megtekinthető szeptember 30-áig a múzeum látogatás idejében 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombatonként 14 és 18 óra között. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik, K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással, versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek, és újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten észak-keleten több helyen kialakulhat zápor-zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok környezetében erős viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában felidézzük Seal debütálását Adamski Killer című óriási slágerében. Egy romantikus dallal itt lesz a Rednecks, Wish You Were Here, George Michaelt és KLF-et is tartogatok, de csak is Jerry Halliwell dala után. Michi Colatino, így indul az óra, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék a vonalban egy kedves hallgató, aki szeretne üzenni. Kinek és mit?
1: Boldog ballagás minden 8.
2: Igen. Azt üzenjük, köszönjük szépen.
0: Honnan hívtatok?
2: Budapestről.
0: Aha, és akkor ma van a ballagás?
2: Nem, pénteken van.
0: Pénteken. Melyik suli?
2: Kapocs, magyar-angol, két anyag általános iskolából.
0: Akkor jó ballagást és jó nyarat kívánok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Oké, és viszontlátásra.
0: Bárcsak itt lennél már, szól a Rednex dala, I Wish You Were Here, a nyári szünethez, ami egyébként most már tényleg pár nap is kezdődik is.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Veszteföm a legjobb zenék, egy gyors közlekedési hír. A fővárosból utoléréses baleset történt az M3-as bevezetőn, a centrum felé vezető oldalon. A 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Óvatosan, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. A felejthetetlen Fábián Júli énekel.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2002 az évszám, amikor a svájci testvérpár Seb K. és Stefan Mandrax, azaz a Shakedown megjelentette At Night című dalát, amely a hivatalos brit slágerlistán a 6. helyig jutott, a brit dance listát pedig abban az évben vezette is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azaz az ezredforduló legjobb dalaival, konkrétan erről énekel Robbie Williams. We got stars directing our fate, and we pray and it's not too late. Szól majd a Millennium, és jön a Back to Black is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamosz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a mutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Az egykori kivégző helyet bemutató fogháztúra és különleges ritka római aranyérmék is várják idén a múzeumok éjszakájának látogatóit Nagykanizsán. Idén a korábbinál több helyszínen számos olyan programot kínálnak, amelyet szeretnék megmutatni a város értékeit, amelyek a hétköznapokban nem nagyon láthatók. A múzeum főúti épülete lesz a központi helyszín.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos 3. helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív, digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja Duna Online. Hatalmas érdeklődés mellett megnyitották a legújabb időszaki kiállítást a Dunaújvárosi Intercisza Múzeumban. Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa, Tubáné, Berecki, Izabella alkotók, alkotásai láthatók. A kiállítás megnyitotta Palkovics Katalin, és a kiállítás megnyitó ünnepségen fellépett Beke Beáta és Németh Irma. Mindhárman bebizonyították, hogy az álmoknak nincsen lejárati idejük, mindhárman bizonyították, hogy a tehetséget nem birtokolni kell, hanem megmutatni, és mindhárman arra tanítanak bennünket, hogy az alkotás nem csupán képek létrehozása, hanem a lélek gazdagodása. A kiállítás címe Ecsettel üzenünk, mely megtekinthető szeptember 30-áig a múzeum látogatás idejében 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombatonként 14 és 18 óra között. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik. K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással. Versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek. És újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nézőpont kérdése. A címe a DB Bulvár vidám zenéjének Point of View. Előtte még Whitney Houston énekel, az órát Craig David indítja 5 perccel múlt 10. Hello, jó munkát, jó utat! A Best FM-mel hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A történelmet író Messi mester hármasában nyert Argentina Algéria ellen 3-0-ra tegnap este a foci VB-n. Zinedine Zidane fiának, Luka Zidane-nak lőtt hármat a 38 éves argentin. Messi a meccs után úgy nyilatkozott, ez sokkal több, mint amit gyerekként el tudtam volna képzelni, és ma is lesz jó foci a VB-n. 7-től Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság, este 10-től pedig Anglia, Horvátország. Jó szurkolást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az érkező kánikula előtt ma még záporok, zivatarok hűsíthetik a levegőt. Ma 30 fok alatt, holnap már a legtöbb helyen fölötte lesz a maximum. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom Karamell dalát. Látom!

0: És jön a Black Eyed Peas is. +0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha például dugó vagy baleset van valahol, várom a közlekedési infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Bronzérmet szerzett a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon a DKS-e versenyzője. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Bronzérmet szerzett a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon a DKS-e versenyzője, Hajdú Jonatán. A Dunaújvárosi kiválóság Fejes Dániellel alkotott párost a kenu 2-es 500 méteres számban és nagyszerű versenyzéssel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A magyar egység már az előfutamban magabiztos teljesítménnyel harcolta ki a döntőbe jutást, ahol rendkívül erős mezőny várt rájuk. A négyes pályáról rajtolva rögtön felvették a versenyt az élmezőnnyel, az első 100 métert követően is az élcsoportba haladtak. Féltávnál pedig a harmadik helyen álltak az orosz és a spanyol kettős mögött. Hajdú Jonatán és Fejes Dániel remekül osztotta be erejét, és kiváló finisszel megőrizte dobogós pozícióját, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos harmadik helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja Duna Online. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik. K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással. Versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek, és újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Jó, ha tudják a Fejér vármegyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne, mivel a 240 g-os Dulano Artlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassz el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Holnap már 27 és 32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütése van kilátás. A gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Belső vizsgálatok indulnak az aranykonvoj ügyében. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Autópályára zuhant egy kis repülő Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Azonnali belső vizsgálat indul az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Ezt Magyar Péter miniszterelnök rendelt el az adóhatóságnál, a terrorelhárítási központnál és minden érintett szolgáltatónál. Még márciusban Magyarországon tartóztatták fel a hatóságok az egyik ukrán bank Ausztriából Ukrajna felé tartó pénzszállítóját. 27 milliárd forint értékű aranyat és készpénzt foglaltak le, amelyet hónapokkal később adtak vissza. Az ügyben több feljelentés is született. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyének többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénész szakértője.
7: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
6: 10 új korszerű teherautóval bővíti téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és hószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. Autópályára zuhant és kigyulladt egy kis repülő Texasban. Egy ember életét vesztette, a fedélzeten hatan tartózkodtak. A rendőrség szerint az autópályán haladó járművek utasai közül senki sem sérült meg. Szemtanúk a helyszínen próbálták betörni a pilóta fülke ablakát, hogy segítsenek a bent rekedteknek. A baleset miatt az autópályát mindkét irányban lezárták. Ma sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Ma káció, holnap akáció, holnap után itt a vakáció, és ahogy hallottuk, igazi kánikulával indul a nyári szünet, ami viszont változatlan nálunk, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Ebben az órában Rosalie, az Everybody's Free, itt lesz Brandy and Monica és a The Boy Is Mine, az órát pedig a Limp Bizkit indítja, Behind Blue Eyes, 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
4: Best

Best FM, a legjobb zenék, house, rave és eurodance stílusok keverednek a Rosalla Everybody's Free című slágerében, és akkor jöjjön egy másik stílus, a pop, amely szerdánként hallható a Best FM esti mix műsorában a Night Shift-ben, 6-tól White Boy-tól, 7-től DJ Effendi-től. Everybody.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, lerobbant egy kamion az M0-áson az M5-ös felé a 6-os főút csomópontja előtt. Útszűkületre kell számítani a lassító sávon. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Saturday Night címmel szólt a Wakefield dala a 90-es és 2000-es évekből, Best FM a legjobb zenék, szombat éjszaka pedig hát hatványozottan nyár lesz. Egyrészt ugye már nyári szünet, másrészt nyári napforduló, harmadrészt pedig kánikula. 35-36-37 fokok lehetnek majd a hétvégén, de már holnap átlépjük a 30 fokot, ma pedig még a hőség előtt egy-egy frissítő záporzivatar sem kizárt. No Doubt, It's My Life! Ez a folytatás most a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: DJ Sammy Heaven című dalával, a stúdióban pedig Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, rádiózunk együtt holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Bronzérmet szerzett a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon a DKS versenyzője Hajdú Jonatán. A dunaújvárosi kiválóság Fejes Dániellel alkotott párost a kenu 2-es 500 méteres számban és nagyszerű versenyzéssel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A magyar egység már az előfutamban magabiztos teljesítménnyel harcolta ki a döntőbe jutást, ahol rendkívül erős mezőny várt rájuk. A négyes pályáról rajtolva rögtön felvették a versenyt az élmezőnnyel, az első 100 métert követően is az élcsoportba haladtak. Féltávnál pedig a harmadik helyen álltak az orosz és a spanyol kettős mögött. Hajdú Jonatán és Fejes Dániel remekül osztotta be erejét, és kiváló finisszel megőrizte dobogós pozícióját, írja Duna Online. Hatalmas érdeklődés mellett megnyitották a legújabb időszaki kiállítást a dunaújvárosi Intercisza Múzeumban. Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa, Tubáné, Berecki, Izabella alkotók alkotásai láthatók. A kiállítás megnyitotta Palkovics Katalin, és a kiállítás megnyitó ünnepségen fellépett Beke Beáta és Németh Irma. Mindhárman bebizonyították, hogy az álmoknak nincsen lejárati idejük, mindhárman bizonyították, hogy a tehetséget nem birtokolni kell, hanem megmutatni, és mindhárman arra tanítanak bennünket, hogy az alkotás nem csupán képek létrehozása, hanem a lélek gazdagodása. A kiállítás címe Ecsettel üzenünk, mely megtekinthető szeptember 30-áig a múzeum látogatás idejében 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombatonként 14 és 18 óra között. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere, a szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Nem érdemes félváról venni az UV-sugárzást, tacskókölyköket találtak egy román kisbuszban, több millió vadmé él egy amerikai temető alatt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Óvni kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak elmondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem, és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
4: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
3: Emelkedtek a bérek áprilisban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A teljes munkaidőben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez 11,2%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A reálkereset 8,9%-kal nőtt, vagyis a bérek vásárló ereje is emelkedett. A legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 6 tacskó kölyköt találtak egy román kisbusz ülései alatti rejtekhelyen az M5-ös autópályán. A pénzügyőrök halkinszítésre lettek figyelmesek, majd a megemelt padlólemez alatt rábukkantak az alig 5-6 hetes állatokra. A sofőr azt állította, hogy Romániából Franciaországba vitte volna a kutyákat a családtagjainak. A kölyköknek nem volt csipjük, oltásuk és útlevelük sem, ezért a hatósági állatorvos megtiltotta a továbbszállításukat. A kiskutyákat elkobozták és állatvédőkhöz kerültek. Hatalmas föld alatti mély telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió vadmély is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A szakemberek szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a temetők és más zavartalan zöld területek fontos menedéket jelenthetnek a beporzók számára. Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő, estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Megtöltjük a délután ma is felejthetetlen slágerekkel. Szép napot mindenkinek, csodás szerdát, én Majoros Rita vagyok. Önök a Best FM-et hallgatják és a legjobb helyen járnak, hogy igazán jól érezzék magukat. Például a Unique dalával jön a Füstláng nélkül, de itt lesz Spike, jön Vanessa Carlton, még a 4-es Street is, most pedig DJ Sammy indít. Jön a Heaven!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a hét, jól telik ez a nap, és hát, hogy jól fog telni a délután is. Ha Best FM-et választják, ez biztosan így lesz. Úgyhogy gyerünk együtt tovább. Jöhet az ebéd, jöhet az ebéd utáni desszert, mellé pedig a legjobb zenék. De aki úton van, ő is mindenképpen válassza a Best FM-et, mert hogy közlekedési információkkal is jelentkezem folyamatosan. Hozom a nap kérdését is nem sokára, de előtte a Spike és a Respect viszi tovább a délutánt. Legyen szép a napjuk, és tartsanak velem!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután mondani szoktam. Utazunk ma is együtt. Ha valakinek közlekedési információja van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele, én pedig ahogy megkapom az infókat, már adom is tovább önöknek. Például azt, hogy az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Sztárliget között műszaki hiba miatt megállt egy teherautó. Az 50-es kilométernél a külső sávot teljes szélességében el is foglalja. A forgalom csak az átterelt belső sávon tud haladni. Szintén az M1-esen Hegyesalon felé a komáromi terelésnél lezárták a külső sávot karbantartási munkák miatt. A forgalom csak az átterelt sávon tud haladni, úgyhogy a terelés előtt legalább 2-3 kilométeres már a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sarám, Eddie Murphy feldolgozása zárta az órát, ez volt a Party of the Time. A friss hírek pár perc múlva jönnek, mert mindjárt egy óra után a Christina Aguilera és Lil Kim nyitja majd az órát. Jön a Can't Hold Us Down. És jön majd Beri is, és az ébredve.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bronzérmet szerzett a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon a DKS-e versenyzője. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Bronzérmet szerzett a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon a DKS-e versenyzője, Hajdú Jonatán. A dunaújvárosi kiválóság Fejes Dániellel alkotott párost a kenu 2-es 500 méteres számban és nagyszerű versenyzéssel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A magyar egység már az előfutamban maga biztos teljesítménnyel harcolta ki a döntőbe jutást, ahol rendkívül erős mezőny várt rájuk. A négyes pályáról rajtolva rögtön felvették a versenyt az élmezőnnyel, az első 100 métert követően is az élcsoportba haladtak. Féltávnál pedig a harmadik helyen álltak az orosz és a spanyol kettős mögött. Hajdú Jonatán és Fejes Dániel remekül osztotta be erejét, és kiváló finisszel megőrizte dobogós pozícióját, írja a Duna Online. A dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos harmadik helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja a Duna Online. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik. K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással. Versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek. És újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között. A 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejér vármegyében is. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Rekord közelben a velencei tó vízszintje, egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus, vádemelés a majomcsempész ellen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A záporok és zivatarok ellenére továbbra is komoly a csapadék hiány az ország nagy részén, ez pedig az állóvizeket is megviseli. A Balaton vízszintje Siófoknál 78 cm-re csökkent, és a kánikulával erősödő párolgás tovább ronthat a helyzeten. A velencei tónál még aggasztóbbak az adatok, a Gárnál mindössze 54 cm-es vízállás mértek, ami már csak 1 cm-rel marad el a 2022-es negatív rekordtól. A vízhiány több helyen már szabad szemmel is látható. Gárdonyi és Pákosz térségében egyre nagyobb területekről húzódik vissza a tóvize. Szakmai javaslatokat készít a Magyar Bank Szövetség a kamatstop jövőjéről. Becsei András alelnök szerint jelenleg mintegy 220 ezer jelzáló hitelszerződés tartozik az intézkedés hatája alá. Közülük a jegybank adatai alapján nagyjából 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek. A bankszövetség olyan megoldásokat dolgozna ki, amelyek a valóban rászoruló adósokat védenék. A kormány tervei szerint a kamatstop szeptember 30-áig maradhat érvényben. Addig szakmai és társadalmi egyeztetések zajlanak. Egyre népszerűbb itthon a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják. A bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelent, mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
4: Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
3: Majomcsempész bukott le Zalában, egy román férfi egy aranyfejű oroszlán majmocskát próbált Olaszországba vinni. Az állatot Moldáviában szerezte és a kislányának szánta ajándékba. Az adóhatóság járőrei a Rédicsi határátkelőnél találták meg a majmot, egy kis busz beépített monitora mögötti rekeszben egy szűk műanyag dobozba zárva. Az állatnak nem voltak meg a szükséges iratai és engedélyei, ezért elkobozták, majd a fővárosi állatkertbe vitték. A férfi ellen természetkárosítás miatt emeltek vádat. Ma sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után is csak a legizgalmasabb zenék itt a Best FM-en, így 4 perccel egy óra után, csak hogy pontos legyek. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek. Tartsanak velem és a legjobb hangulatú zenékkel, mint a Simply Red és az Ain't That a Lot of Love. Jön majd a Depeche Mode is, most pedig Christina Aguilera, Lil Kim indítja az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A New Level Empire dalát hallottuk, ez volt a Valami legyen, a folytatásban a Maroon 5 zenél. Na de előtte még nézzünk egy napi kérdést. Ma arra vagyok kíváncsi, mi volt az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk életünkben. És itt most nem csak feltétlen nagy hazugságokra gondolok, hanem például olyanokra, hogy jól vagyok. Amikor valaki megkérdezte, hogy hogy vagyunk. Talán ez az a kérdés, amire a legtöbbször szoktunk hazudni, mondhatom így. 0620-55-55-155 jöhetnek ide a válaszok arra a kérdésre, mi az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk életünkben. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, ott is ott vagyunk, hogyha jöhetnek a kommentek, és ahogy ígértem, a Maroon 5 dala is, She Will Be Loved, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Tessék figyelni az M1-esen, mert Budapest felé Tatabánya és Szárliget között elszállították a műszaki hibás kamiont. Az 50-es kilométernél megindult a forgalom, de a kamion torlódás továbbra is több kilométer hosszú, csak lassan tud feloszlani. Több autó ütközött Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon, szintén az M1-esen. A 37-es kilométernél a helyszínelés idejére a forgalom Hegyesalon felé csak a leálló sávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon. A két esemény miatt Budapest felé a következő órákban jelentős forgalmi dugó várható, úgyhogy aki teheti, kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát. Erre az 1-es főúton vagy Győrtől a 10-es főúton van lehetőség. 0620 55 55 155, ha valakinek jobb ötlete van, megköszönöm, ha megírja. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Ace of Base.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bronzérmet szerzett a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon a DKS-e versenyzője. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Bronzérmet szerzett a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon a DKS-e versenyzője, Hajdú Jonatán. A dunaújvárosi kiválóság Fejes Dániellel alkotott párost a kenu 2-es 500 méteres számban és nagyszerű versenyzéssel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A magyar egység már az előfutamban magabiztos teljesítménnyel harcolta ki a döntőbe jutást, ahol rendkívül erős mezőny várt rájuk. A négyes pályáról rajtolva rögtön felvették a versenyt az élmezőnnyel, az első 100 métert követően is az élcsoportba haladtak. Féltávnál pedig a harmadik helyen álltak az orosz és a spanyol kettős mögött. Hajdú Jonatán és Fejes Dániel remekül osztotta be erejét, és kiváló finisszel megőrizte dobogós pozícióját, írja Duna Online. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik, K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással, versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek, és újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jó, ha tudják a Fejérvár megyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassz el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról, azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyi azonosító igazolványt kell igényelniük. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok környezetében erős viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Beköszönhet az igazi strandidő. Kánikula, ne üssük túl a lakást a melegben, kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, és rendszeresen szellőztessünk is. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek elfogadása szükséges ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz. Ezért kezdeményezte az országgyűlés összehívását. A csomagban egyebek mellett a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, valamint a vizsgálóbizottságukról szóló előterjesztés is szerepel. Mivel a parlament tavaszi ülésszaka már véget ért, nyáron csak rendkívüli ülésen lehet szavazni a javaslatokról. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Az élő környezetért felelős minisztérium szerint hazánk ezzel is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők ellenálló képességének növelése mellett. A tárca kiemelte, az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők. A kezdeményezés a tudományos eredmények, az innováció és a digitális technológiák szélesebb alkalmazását is támogatja. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyének többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
4: Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize.
3: Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő. Estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 2 óra után járunk, szép délután mindenkinek, itt vagyunk a hét, a munka hét közepén, és egy kicsit néha döcögős a szerda, úgyhogy én ehhez hozom a legjobb zenéket. Például a Faith No More-tól jön az Easy, hogy egy kicsit könnyebben vegyük az akadályokat, de jön az Art for Dodger is, most pedig a Madison Avenue és a Who the Hell Are You. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A napkérdése ma az, hogy mi volt az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk eddig életünkben. Azt írja Kati, mindjárt indulok. Miközben még törölközőben kerestem a kulcsomat, a sminkemet és mindenféle mást, meg hát még azt se tudtam, mit vegyek fel. Minden napjaim. Azt írja Zoli, csak egy részt nézek meg a sorozatból, azt a hajnal kettőkor még mindig megy a következő, meg a következő, meg a következő epizód, és ez általában hétköznap, amikor másnap munkába kell menni. Laci azt írja, nem aludtam el, csak pihentetem a szemem, főként amikor moziban vannak, vagy éppen filmet néznek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló hazugságok, füllentések, akár Facebookon és Instagramon is lehet írni, kikerült egy poszt a kérdéssel, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe hozok egy igazán generációkon átívelő dalt, mert hogy jön a Faith No More és az Easy, amiről sokan azt gondolják, hogy egyébként ez egy eredeti Faith No More dal, de ez egyáltalán nincs így. A 70-es években még Lionel Richie írta és énekelte a Commodores-szal. Úgyhogy érkezzen egy igazán melankólikus dal, egy ilyen felszabadult, szabadság hangulatú dal. Faith No More, Easy a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok minden autózónak, utazónak, bármilyen járművön is legyen. A Budapest egészen jól járható, ezt írja Feri, ő egyébként taxisként dolgozik, és azt mondja, hogy szerinte egész jó a város. Az M1-es autópályán viszont figyelni kell, mert korábban több autó ütközött Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon. A 37-es kilométernél a helyszínen is befejeződött, minden sávon elindult a forgalom, a torlódás viszont 6-7 kilométeres, ami azért eléggé lassan szűnik meg. A 2-es főút a Rétság területén pedig folyik a munka, az 56-os kilométernél félútpályát lezártak, a forgalom jelentősen több kilométeren torlódik, emiatt a fennakadás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos harmadik helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja a Duna Online. Hatalmas érdeklődés mellett megnyitották a legújabb időszaki kiállítást a dunaújvárosi Intercisza Múzeumban. Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa, Tubáné, Berecki Izabella alkotók alkotásai láthatók. A kiállítás megnyitotta Palkovics Katalin, és a kiállítás megnyitó ünnepségen fellépett Beke Beáta és Németh Irma. Mindhárman bebizonyították, hogy az álmoknak nincsen lejárati idejük, mindhárman bizonyították, hogy a tehetséget nem birtokolni kell, hanem megmutatni, és mindhárman arra tanítanak bennünket, hogy az alkotás nem csupán képek létrehozása, hanem a lélek gazdagodása. A kiállítás címe Ecsettel üzenünk, mely megtekinthető szeptember 30-áig, a múzeum látogatás idejében 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombatonként 14 és 18 óra között. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik, K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással, versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek, és újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Holnap már 27 és 32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütése van kilátás. A gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, szerdára, sőt a legszebbet mindenkinek Dunaújvárosba és a környékünkre. Ez a 93.1 Best FM, az én nevem Oleg Csongor, és ma is együtt töltünk jó hangulatban 3 egész órát. Este 6-ig jelentkezem a kedvenc dalokkal, a hazai és külföldi slágerekkel. A Basement Jacks-el kezdünk, és szól a Good Luck!
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas szerda délutánt kívánok a dunói városi hallgatóknak, azoknak főleg, akik ma ünnepelnek, így június 17-én. Az én nevem Molek Csongor, névnaposaink pedig a Laurák, Alidák, Adolfok és Teofilek. Neki kívánok boldog névnapot, aki ünnepel más miatt, Isten éltesse sokáig Dunai városban és a környéken. 141 esztendeje ezen a napon megérkezett New Yorkba a Szabadság szobor. És 227 évvel ezelőtt Napóleon Bonaparte egyesítette birodalmát Itáliával. Híres emberek, akik június 17-én születtek, 99 éve látott napvilágot Sütő András, Herder és Kossuthias erdélyi magyar író, és 98 éve látott napvilágot Marton Frigyes, kétszeres Jászai Mari-díjas rendező, színházigazgató, a Rádió Kaparé Színháza alapító tagja. Aki ünnepel ma, bármilyen okból dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, a Korsz együttes következik, és a Breathless című slágerük.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes közlekedést az úton lévőknek, akik vezetnek, dunaújvárosi autósok. Az újsolti bekötő úton az 52-124-esen ma is aktuális a közműépítési munkálat, rögtön az elején a 0-es kilométernél, és még július végéig számíthatnak fennakadásra. Aztán az 52-esen is végzik az építési munkálatokat Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 34-es és az 51-es kilométer között. És az 52-17-esen Szabadszállás-Kaskantyú összekötő úton a 7-es és a 21-es kilométer között. Útszűkületre kell számítani még a mai nap folyamán is. Kérem jelezzék, ha van egyébi útinfójuk, 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, az előadói listánkból most a TLC csapata következik, és meghallgatjuk a Waterfalls című slágerüket itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en együtt szórakozunk még a következő két órában, így szerda délután, és a délután kellős közepénél járunk már, kedves dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és indítja a következő órát egy duett. Justin Timberlake és Madonna közös száma, a 4 Minutes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. Nagyszínpadi bemutatókkal, kortárs és néptánc előadásokkal, táncszínházi, valamint szabadtéri produkciókkal, illetve koncertekkel is várják a látogatókat a ma kezdődő 21. Magyar Táncfesztiválon Győrben. A többi közt láthatja a közönség a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Székesfehérvári Balettszínház és a Bobán Márkovics zenekar, valamint a Győri Balett Társulatának produkcióját. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon június 20-a és 27-e között. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd. A műfaj kiemelkedő külföldi, mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasari Galériában, a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában rendezik meg. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Eltortan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, jellemzően az ország keleti, észak-keleti részén. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A kedvenc dalokat hozom még két órán keresztül itt a 93.1 Best FM-en azért, hogy akik velünk tartanak Dunaújvárosból vagy a környékről, mindenki érezze jól magát. Ez a lényeg. A mikrofonnál Molek Csongor, és egy duettel kezdünk, ahogy ígértem. Énekel Justin Timberlake és Madonna. Ez a 4 Minutes.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 West FM. A legjobb zenéket pörgetjük együtt a Dunai Városi hallgatókkal. Ebben és a következő órában még szintén üdv mindenkinek. A mikrofon mögött Molek Csongor, és holnap már csütörtök, elég keményen szalad eddig a munkahét, és jó meleg időjárást ígérnek, jósolnak holnapra a meteorológusok. Itt a környékünkön a csúcsérték 27-32 fok körül alakul majd kora délután. A napsütés kapja a főszerepet, hát néhol majd gomoly felők takarják, viszont jelentéktelen mennyiségű csapadékra kell csak számítani, és az északi a szelet kísérik majd erősebb élénkebb lökések egy-két területen. A pollenterhelésre ma is kitérünk, kedves allergiás hallgatók. A pázsitűfélék pollen koncentrációja jellemzően még mindig a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az útifűjé, a szelid gesztenyéjé pedig alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben, azért papírzsepiből nem árt betárazni. Nana felvételével folytatjuk a délutánt, meghallgatjuk a Lonely című dalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunaujvárosban és a környéken. Kedves hallgatók, csak úgy, mint az elmúlt években, most is megrendezte szezonzáró gáláját. A DKS-e torna szakosztálya, amely ezúttal múlt pénteken várta a szakosztály versenyzőit, szüleiket, hozzátartozóikat és a sporták szerelmeseit a Papp Zoltán tornacsarnokban. A létszámra nem nagyon lehetett panasz ezúttal sem, a legkisebb tornászoktól a legnagyobbakig mindenki megjelent a gálán, így Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Cifra Lili és a sérüléséből épülő Makai Lilla is. Nagy izgalommal várta a délutánt, amelyen a szakosztály minden versenyzője bizonyíthatta tudását. Mert ez a délután elsősorban arról szólt, hogy a fellépők számot adtak arról, mennyit is fejlődtek az elmúlt egy évben, és mindezt úgy tehették meg, hogy semmilyen eredménykényszer nem nyomta a vállukat. Viszont, mielőtt elkezdődhettek volna a bemutatók, előbb Trenka János, a DKS-e tornászainak vezetőedzője, majd Barta Endre alpolgármester, valamint Horváth Attila, a szakosztály elnöke köszöntötte a megjelenteket, és kiemelték, hogy tornászaik az elmúlt egy évben is számtalan szép eredménnyel örvendeztették meg az értük szurkolókat, és bizony óriási büszkeséget jelent ehhez a családhoz tartozni. A fotós, tartalmas beszámolót a dunaujváros.com hírportálon megtalálják. Kilis énekel most nekünk, talán a mai napig ez az egyik legsikeresebb száma, a Trick Me!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en és az útcsólazolós óránkat másodperceken belül beindítjuk együtt a Dunói Városi hallgatókkal. Szeretettel köszöntök mindenkit, főleg az újakat, a mikrofonnál Molek Csongor, és egy brit pop-rock együttessel kezdünk. Zenél mindjárt a Coldplay, a dal pedig ez, az Adventure of a Lifetime.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
4: Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért. A rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. A klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Nyeftől, a pancsovai kőolaj finomító is tovább működhet. Az ügyletre az ukrajnai háború miatt az orosz cégekre vonatkozó amerikai szankciók feloldása miatt kerül sor. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Eltortan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, jellemzően az ország keleti, észak-keleti részén. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos harmadik helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív, digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott InnoRobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja Duna Online. Hatalmas érdeklődés mellett megnyitották a legújabb időszaki kiállítást a dunaújvárosi Intercisza Múzeumban. Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa, Tubáné, Berecki, Izabella alkotók, alkotásai láthatók. A kiállítás megnyitotta Palkovics Katalin, és a kiállítás megnyitó ünnepségen fellépett Beke Beáta és Németh Irma. Mindhárman bebizonyították, hogy az álmoknak nincsen lejárati idejük, mindhárman bizonyították, hogy a tehetséget nem birtokolni kell, hanem megmutatni, és mindhárman arra tanítanak bennünket, hogy az alkotás nem csupán képek létrehozása, hanem a lélek gazdagodása. A kiállítás címe Ecsettel üzenünk, mely megtekinthető szeptember 30-áig a múzeum látogatás idejében 2-től péntekig 10 és 16 óra között, szombatonként 14 és 18 óra között. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik, K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással, versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek, és újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A kedvencek pörögnek egész nap itt a 93-i Best FM-en, játszadozunk továbbra is nem csak az évjáratokkal, hanem a zenei műfajokkal is. Hazai és külföldi slágerekkel jelentkezem. Még egy órán keresztül itt a 93-i Best FM-en, a neve Molek Csongor és zenél a Coldplay. Tőlük szól az Adventure of Lifetime.
0: 93-i Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls!

0: szerencsét.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, kedves dunaújvárosi közlekedők. Először ugrunk egy picit messzebb az 52.11-esen. Lajos Mizse Kunszent Miklós összekötő úton a 11-es és a 25-ös kilométer között. Még egy darabig számíthatunk félpályás lezárásra útkarbantartási munkálatok miatt. Aztán a Kulcsi bekötő úton az 51-122-esen is végzik az építési munkálatokat. A 0-as és 1-es kilométernél még július 7-éig aktuális a félpályás lezárás. Egyéb útinfókat várok az autósoktól, 30-as, 74-74, 777-es a telefonszámunk. Köszi szépen előre is! A CNC Music Factory zenél most és szól a Do You Wanna Get Funky? 1, 2, 3, 4.

Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunai Városi hallgatók Szegeden rendezték meg a kajakkenusok második ifjúsági és U23-as válogató versenyét, amelyen több Dunai Városi versenyzőért is lehetett szorítani. A csütörtöktől szombatig tartó versenyen előbb az ifjúsági női kajak négyesek 500 méteres fináléját lehetett figyelni, ahol 3 DKS és versenyző volt érdekelt. A Bebő Klara, Hofer Bianca, Leskó Vivien, Szabó Csalló Nadin alkotta egység magabiztos versenyzéssel megszerezte az első helyet, és ezzel kivívták helyüket a világbajnoki csapatban. A másik Dunai Városi érdekeltségük vártett. Blényesi Réka, Katona Réka Sára, Andók Petra, Lengyel Lili is jól szerepelt, az előkelő 3. helyen szelt át a célvonalat, úgyhogy gratulálunk. Bebő Klara a kajak egyesek 200 és 500 méteres versenyszámában is megbírette magát, és a rövidebb távon a 2. helyen végzett, így megkapta a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való indulás jogát, míg 500 méteren a 4. helyen fejezte be a küzdelmeket. Ott van a további beszámoló is a dunaiváros.com hírportálon. Most Usher partislágere következik, meghallgatjuk a Yeah című dalt. Peace out.

0: Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, és lassan belépünk a kora estébe, így szerdán, kedves dunói városi hallgatók. Most pedig egy hazai csapat következik, nem más, mint a Halott Pénz, az Idő című számukkal, így stílusosan elbúcsúzom. Köszönöm szépen a mai közreműködést mindenkinek. Holnap már csütörtök, jól szalad ez a munkahét, ezt már említettem. Holnap is találkozunk, délután 3-tól jelentkezem majd a kedvenc dalokkal, és persze hasznos helyi infókkal. Oleg Csongort hallották, remélem jól szórakoztak, maradjanak a Best FM-en.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy országos harmadik helyezést ért el az intézmény Innorobi csapata az első Go IT Hungary Cup döntőjében. A versenyt június 1-én Budapesten a Duma Színházban rendezték meg, ahol a diákok olyan innovatív, digitális megoldásokat mutathattak be, amelyek valós társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra kívánnak reagálni. A dunaújvárosi tanulók egy különleges fejlesztéssel érkeztek a döntőbe. Az általuk megálmodott Innorobi nevű takarítórobot a közterületeken felhalmozódott hulladék problémájára nyújt megoldást. A robot szelektíven gyűjti a szemetet, írja Duna Online. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik, K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással, versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek, és újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról, azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyi azonosító igazolványt kell igényelniük. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Holnap már 27 és 32 fokos maximumokban lesz részünk, sok napsütése van kilátás. A gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben.
2: Hírek a Best FM-en. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás a következő napokban. A pénzügyi szektorban dolgozók keresnek a legjobban, Arnold Schwarzenegger miatt nem jár majd a kettes metró. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
3: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
2: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ezerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek húekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnökségekhez. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a kettes metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján. Pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, amit csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zen-

A legjobb zenét mixben. Ez a Night Shift.

0: dying. Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's
2: Best FM, Oleg Jobzenék, Mixben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ FN szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ FN, úgyhogy senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bronzérmet szerzett a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon a DKS-e versenyzője. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Bronzérmet szerzett a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon a DKS-e versenyzője, Hajdú Jonatán. A Dunaújvárosi Kiválóság Fejes Dániellel alkotott párost a kenu 2-es 500 méteres számban és nagyszerű versenyzéssel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A magyar egység már az előfutamban magabiztos teljesítménnyel harcolta ki a döntőbe jutást, ahol rendkívül erős mezőny várt rájuk. A négyes pályáról rajtolva rögtön felvették a versenyt az élmezőnnyel, az első 100 métert követően is az élcsoportba haladtak. Féltávnál pedig a harmadik helyen álltak az orosz és a spanyol kettős mögött. Hajdú Jonatán és Fejes Dániel remekül osztotta be erejét, és kiváló finisszel megőrizte dobogós pozícióját, írja Duna Online. Alkotás és játék a szabadban az MMK saját bejárós táborába június 29-e és július 31-e között kerül sor. Kézműves foci hét, ahol a mozgás és az alkotás találkozik. K-pop démonvadászok hét, ahol a zene és az alkotás összeér. Lesz ékszerkészítő hét, csupa csajos programmal és csupa ragyogással. Versenyek hete, ahol a csapatok egymással versenyeznek, és újrahasznosítások hete is, ahol az a kincs, ami másnak már nem. Jelentkezni Kovács Blankánál lehet kizárólag telefonon minden hétköznap 8 és 18 óra között a 0630 522 92 96-os telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jó, ha tudják a Fejérvár megyei vásárlók is, hogy visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassz el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Azok a Fejérvár megyeiek is, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződnek a kivitelezés munkálatai, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. A meteorológusok szerint több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok környezetében erős viharos lesz. Reggel 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Fontos változás jött a MÁV Plus applikációban. Egyre melegebb lesz, holnap 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában, a légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Frissült a MÁV applikáció, újabb fejlesztéseket végeztek rajta, így ezentúl már nemzetközi vonatokra is vehetünk rajta jegyet. Ezt jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt azt mondta, hogy annyira népszerű a szolgáltatás, hogy egy nap alatt 4 millió forint értékben vásároltak nemzetközi jegyet a felhasználók. Azt is hozzátette, hogy a MÁV Plusban már minden olyan fő funkció elérhetővé vált, amelyet a korábbi MÁV appból ismerhettek az utasok. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
4: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon, egyre többen választják a fenntartható aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
3: Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, északkeleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és rikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Az is tikába a paplan alatt azért csak ránéztél valamelyik streamre, nem? Az elvonulás alatt is. Most már minden, és ha túl vagytok rajta, bevallhatod az asszonynak így adáson keresztül.
6: Nem beszéltek ebben az idősában arról, hogy mi volt a paplan alatt, ne haragudj. Tehát nem is értem, hogy miért hozott fel.
5: Sem gondoltam, hát
6: meg fognak büntetni minket, ha erről beszélek.
5: Ne, Isten menj, nem, én szigorúan a futball VB-n és a te takaró alatti titokban meccsnézési szokásaidnak az összefüggésében tettem fel ezt a kérdést, de nem akarsz
6: rá beszélni. A takaró alatt Messit.
5: Mert akkor, hogy csak Messi látszik, ugye? Na, jó, DJ Fendi a lemezjátszok mögött. Szerda van, úgyhogy még egy órán keresztül pop és rádiós lágerek itt a Besten a Night Shiftben.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ FMD.
1: Egy nagyon gyors elérhetőséget, légy olyan kedves, mert hogy
2: az tényleg gyors lesz, mert DJ FMD mindenhol, főleg a Mixcloudot ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, ahol egyébként a többi Best FM DJ mixei is jó részt azért felelhetőek, mindenkinek a saját neve alatt, az én nevem az DJ FMD Mixcloudon is.
1: Egy gyorsan elmondjuk a többieket, ugye Lauer and Canard hétfőn a House klasszikkal, Hangya Nagyhával, ő ugye kedves a funky, akkor ugye DJ FND, DJ FND.
2: Mert ilyen nagyképű, hogy nagy hába nagy lév, hába. Nagy hába lév.
1: Há, hangya. Aztán DJ Miller Hun, csütörtöki rezidensünk a Dance Mixekkel, szombat Day és Slimfit Hun, ugye Slimfit Szabi, szintén Hun és hip-hopot és R&B-t pörget, és a DJ Németi, aki pedig a Chilla Lounge és a Deep House felelős vasárnap.
2: És neked?
1: Nekem meg DJ Whiteboy. Ilyen egyszerű mix.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Ha már foci meg Shakira, ugye, akinek azért volt némi kötődése a futballhoz, és nem csak azért, mert megcsált ugye az egyik VB himnuszt, a Vaka Vakát, hanem ugye hát a Pikének volt ő? Nem, hogy hívják?
2: De.
1: Meg hát volt nekik egy ilyen kis adó be nem fizetéses történetet.
2: Felmentették állítólag.
1: Nem simán felmentették. Ugye úgy az volt, hogy valahogy úgy van a spanyol adózás, hogy neked, ha X napot bizonyítottan eltöltesz ott, akkor te már rezidensnek számítasz, csak neked oda kell adózni. És akkor ezt állítólag 12 és 14 között a Shakira nem teljesítette. Úgyhogy megbüntették, de ügyes a Shakira, mert hogy kellett volna neki fizetni, nem tudom, X-et, és akkor 1/5 X-et, azt mondták, hogy ha befizeted az 1/5-ét, akkor jó van, akkor rendben vagyunk. Nem is értem, mindegy.
2: De ilyen itthon is van egyébként.
1: Mindegy, nem az egészet kérik, hát annyival tartozik.
2: Mert azt lehet, hogy mérlegelték, hogy beleálljanak egy perbe, amit lehet elvesznek, és nem kapják meg, vagy az 1/5-öt biztosan megkapják.
1: Na, nem várjál, és akkor jött az ügyvéd, aki meg hát megnézte a korábbi éveket, ahol meg hát bizonyítottan nem töltött annyi időt a Shakira Spanyolországban, neki oda kellett volna adózni, úgyhogy azt most viszont visszaigényelték, tehát többet kaptak vissza, tehát hogy az X helyett befizetett 1/5 X-et, cserébe most visszakapott 3 X-nyit a spanyol államtól.
2: Hú, hát a spanyol adóhatóságnál is most azért lehetnek.
1: Tehát én csak annyit tudok mondani, kedves Shakira, hogyha esetleg valamikor úgy döntesz, hogy az énekes karriert megszakítod, mint adószakértő, számítunk rád.

0: Jazz játszóknál DJ FND.
1: Igaz, hogy megállapítottuk így két gitárpengetésből, ezt hogy szeretjük mind a ketten?
2: Igen.
1: A jó Martin. Martin Solveig és a Jealousy, ugye? Aki meg szereti a pop és rádiós lágereket, hát egyrészt van egy rossz hírem, mára ennyi, viszont van egy jó hírem, jövő szerdán ugyanígy Efivel.
2: Innen folytatjuk.
1: Úgyhogy innen folytatjuk.
2: Már nem biztos, hogy ezzel a dala, de...
1: De valami hasonlóan kellemesen. Jó van. Efikém, nagyon szépen köszönöm, jövő héten várunk vissza.
2: Úgy legyen.
1: Hello.
2: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alkalmasak a fürdőzésre a nagy tavaink, afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak hazánkban, holnaptól egyre tikkasztóbb lesz a hőség. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége, az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek a többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Ezt mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. A mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és hogy jelent-e a vízzel való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a Tiszatóból az önkéntesek. Most tartották a 7. Tiszatavi PET kupát, amelynek keretében a Tiszafüred dínyés háttérséget takarították ki. 3 nap alatt több mint 10 tonna hulladékot haláztak ki a vízből. A kommunális hulladékot az esemény támogató MOHU segítségével szállítatja el a PET kupa egyesület. A szemetet még szétválogatják, és amit lehet, azt újrahasznosítják a hazai hulladékfeldolgozó cégek. Újra felbukkant hazánkban az afrikai sertéspestis. Ezúttal Tatabánya térségében 2 kilőtt vaddisznóban azonosították a vírust a Nébik szakemberei. Ezzel a vírus átlépte a mesterséges határnak számító M1-es autópályát, így a térségben járványvédelmi előírások léptek életbe. Közben Debrecenben is kimutatták a vírust egy vaddisznónál, emiatt Hajdú-Bihar vármegye teljes területe továbbra is a fertőzött kockázati besorolás alá tartozik. Az afrikai sertéspestis egyébként emberre nem veszélyes, a vírus kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat képes megfertőzni. Elfogyott a sör Bostonban a skótok miatt. Vasárnap csapott össze a skót futballválogatott és Haiti csapata a foci VB-n, a szurkolók pedig minden csepp sört megittak szinte a város valamennyi kocsmájában. A tulajdonosok azt mondták, hogy a skótok egyetlen hétvége alatt 4-szer annyi sört ittak meg, mint az amerikaiak egy 4 napos július 4-i ünnepi hétvégén. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Beléd szerettem, ez van, as long as you love me, szerelem, minden erről fog szólni a következő órában. Már igazából a világ nagy részében mindig is minden a szerelemről szól. A Backstreet Boys, Rúzsa Magdi és Geszti Péter is, én majd Péter Fiborival, Whitney Houston és George Michael után az If I Told You That-tel indítjuk ezt az órát.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. David Guetta a múlt heti három teltházas stadion buliára mindhárom napra más-más sztárvendéget hívott föl maga mellé a színpadra. Az utolsó, az záró napon szombaton a Black Eyed Peas volt a fő attrakció, de nem csak azokat a dalokat játszották, amelyeket közösen készítettek, I Got a Feeling például, hanem ezt is pörgette David Guetta.

Best FM a legjobb zenék a megjelenés évében, és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadat, amit a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogy mely film szerepével azonosítják leginkább a legendás francia színész Jean-Paul Belmondot. Azt hiszem arra válasz az, hogy 22-ben az állami tiszteletadás mellett történt temetésén a Profi című film zenéjére vitték a koporsóját. És ugyanezt a filmzenét dolgozta át a Black Attack, a most érkező Heartless című kis

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Többet keresünk áprilisban, mint tavaly. Már a térre készül a magyar közút. A napos időben holnap 32, a hétvégén akár 37 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
3: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
2: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest, ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ez szerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a magyar közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnök. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a kettes metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, északkeleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és rikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Damien Ferenc úgy lesz itt velünk a következő órában, hogy igazából itt sem lesz, mert hogy majd a Bergendi féle darabokra törted a szívem átdolgozásával a Halott pénz érkezik, a Szabadság vándorait pedig Ember Márknak és Törőcsik Franciskának köszönhetjük majd 9 és 10 óra között. Az órát Lauren Wolf indítja, jön a No Stress.
4: Ez a Night Shift a Best

megkockáztatom, a legjobb zenék 15 albumán és az elmúlt 40 évben összesen csak 5 olyan dalt készített Madonna, ami egy-egyben átdolgozás. Egy régi dal, picikét újra hangszerelt változata, de a szöveg érintetlenül maradt. Hogy az új album, a júliusban megjelenő 16. Confessions 2 fog-e majd tartalmazni ilyet, azt egyelőre nem tudni. Úgyhogy ebből a bizonyos 5-ből érkezzék most az egyik Don McLean American Pie című dalának Madonna verziója itt a Best-en.

Best of a legjobb sikén saját karrierjének indulását első kislemezének megjelenésétől az 1996-os Offshore-tól számítja, ami azt jelenti, hogy igen, idén ünnepli 30. évfordulóját DJ-ként és producerként, és ezt egy nagyszabású show-val fogja majd augusztus végén megünnepelni a londoni Royal Festival Hall-ban, ahol természetesen a legnagyobb sikén

Best FM, a legjobb zenék, hogyha tényleg volt is itt-ott futó záport zivatar a mai napon, ahogy azt ígérték korábban a meteorológusok, ezt holnapra el lehet felejteni. Holnap már napvédőkrémmel, napernyővel és mindenféle hasonló védőfelszereléssel tessék készülni. 32 fokos nappali maximum, és ugyan lesz egy picike felhő az égen, de ettől függetlenül azért magas UVB sugárzásra figyelmeztetnek mindenkit a meteorológusok.

Best FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett árak a benzinkutaknál. Bértámogatást kapnak a diákmunkásokat foglalkoztató cégek. Holnap sok napsütés és 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. A héten várhatóan 10-15 forinttal a védett árak alá csökken a benzin és a gázolaj ára is, ezért a kormányülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik az erre vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszüntetik az intézkedést. Erről ír a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint az, hogy eddig rögzített árakon lehetett tankolni, havonta 50 milliárd forintba került. Az előző kormány idén márciusban vezette be a védett árakat, azóta a magyar rendszámú autósok a benzin literjéért 595, a dízeléért pedig 615 forintot fizettek a kutakon. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában, a légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, hogy olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ugyan már csak 3 tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, Buttons, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Mindenféle túlzás nélkül mutatjuk, hogy igazán megtisztelve érezhetjük magunkat, hogy Timbaland múlt hétvégén ellátogatott a Szegedi Deja Vu Fesztiválra, mert hogy sem előtte, sem utána hivatalos dátum erre az évre nincs már, ahol Timbót élőben lehet, vagy lehetett volna.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Best FM a legjobb zenék, ahol a napló kinyílik, ugye szokták mondani. Hát úgy néz ki, hogy most a népsor elejéről válogatunk. Volt itt már Christina Aguilera, az Aqua, most jön az Ace of Base, aztán hamarosan Avril Lavigne is érkezik itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha az előző évekkel, illetve az előző nyarakkal ellentétben idén-nyáron Ibizán nem tűnnének majd fel a Sugar Babes tagjai egyszer, kétszer, többször, majdnem minden hétvégén Ibizán. Jön az Overload!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol sajtó is megírta, hogy elkészült végre a várva várt új Jamiroquai nagy lemez, már a mastering folyik, szóval heteken belül remélhetőleg mindenkinek elérhető lesz a komplett új Jamiroquai album. Addig is egy klasszikussal, a Can't Hit-tel indítjuk a mai utolsó órát itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

a legjobb zenék. A most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

Best FM a legjobb zenék. Az már régóta lehet tudni, hogy 50 Centnek nem csak a zenélés az egyetlen bevételi forrása. Érdekelt az ingatlan bizniszben, van befektetése égetett szesz, likőrök és pesgők gyártásában, egy optikai startupba is befektetett, tévés és filmes produkciói pedig most már akkorára nőttek, hogy saját stúdiót épít. Jelenleg is zajlanak a munkálatok, és 2027-ben lesz majd állítólag a G-Unit Studios teljesen készen ahhoz, hogy a saját elképzeléseit ott tudja majd megvalósítani Louisianában. 50 Cent érkezik az In The Club, itt a Besten a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt mára a szerda. Holnap csütörtök. Mi meglepő. Ami azt jelenti, hogy az estére majd 120 percnyi dance zenével rúgjuk rá az ajtót. Érkezik majd csütörtöki rezidensünk DJ Miller és Álmáz játszók mögé. Szóval ennyi volt mára a Night Shift. Jön a Sweet Escape, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't gonna be easy.